0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: It's been 3 years and the sound of explode still rings in our ears. Let us explode once again.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.

0: Hawaiian web radio station, Super DJ Radio.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: The person you've called is temporarily not available.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenél.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: Super DJ Radio.
1: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

ötödik.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

élet minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

Sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó délutánt kívánok, itt Boriszkát halljátok élőben, egyenesben. Remélem ma is velem tartotok, itt 4 órán keresztül lehet majd egy nagyon jót vigadni, meg persze élvezni a hétvége öröm, hiszen péntek van, ez csak 2 órában bakelittel, aztán pedig szuperkívülben jelentkezem. Remélem mindenki fantasztikusan fog érezni magát, jó szórakozást, jó hallgatódást mindenkinek.

És én megbonyolítottam itt magamnak a rendszereket. Mindenféle teszteléseket és ilyeneket csináltam, úgyhogy most körülbelül úgy nézek ki, mint aki mosztabadult az ábel a kábel erdőből. Igyekszek semmit nem elrántani, szóval, hogyha innentől kedvesek, itt fogtok velem találkozni, akkor azért van, mert nem tudtam magam kibogozni.

Én nem vagyok normális. Gondolkodok pisilni, hogy fog innen kimenni, hogy csak eltelt, hogy így. Ide raktam magamnak egy ilyen D-box kábelt, azt így tesztelnek ki. Most egy nagyon nagy kábeldobot képzel, csak nem állom ma rajta, hanem ugye hangkábelek vannak összefűzve. Annyira okos gyerek voltam, letekertem az egészet. És akkor így szépen összeraktam, bekötögettem, megcsinálgattam. Fölcímezgettem, mert szorgalmas gyerek vagyok. Most konstatáltam ezt a dolgot, hogy minden itt van a lábam mellett balra. Ezért meg eltűnnék, akkor még sem voltam annyira ügyes. De nem lesz baj.

Kérem szépen. Görgöz Zsocának is. Kellemes szédabot kívánok Zsocza úrnak is. Örülök, hogy velünk vagy. És a István úr is kicsikét szolidarít velem a kábel dzsungel miatt, ennek örülök. Kamelemesének pedig látig állítom, hogy péntek van legalábbis Magyarországon. Egész nap péntek van. Remélem ez jó hír. Örülök, hogy velünk vagy Pusza Villa lakóknak. És Encsik, engem émlik most ellenpillanatban a kábel barátság. Én nem ilyen műholdos TB-ket kötögetek itt, hanem magamat össze-vissza. Muscsika, Encsike, köszcsika, hogy velünk vagytok.

0: nem azért történik el, mert én ilyen szélszó gyerek vagyok, hanem tényleg annyira kevés időm van mindenre. Szeretnék minél több rádióműsort készíteni nektek, hogy igyekszem azért a kötelezőket is közben megcsinálni, szóval előfordul olyankor olykor, például a kívánság műsor alatt, hogy én közben például megborotválkozom. Úgy van időm. Na de kérem szépen, hogy hallottátok az intróban a Super DJ Rádió találkozóról mindenféle információt nem sokára. Kedves női hangot reménykedem itt megszólaltatni az éterben. És tőlem, hogy fogok kérdezősködni, illetve hát tulajdonképpen ő az az ember, akinek mindenféle releváns válaszai lesznek a bulikkal kapcsolatban, illetve a DJ Rádióval kapcsolatban is, és persze a rendezvényen is.
1: Super DJ Rádió.

0: Köszönöm, kedves hölgyek, urak! Jó, a hölgyre szólítok most itt majd a éterbe, aki tulajdonképpen nem nagyon ismeretes így hangban felénk, illetve annyit tudhatok róla természetesen, hogy a főnökség része, a főnökséghez tartozik, illetve hát tulajdonképpen ő is azok között van, akinek ezt a rádiót köszönhetjük, és hát tulajdonképpen ő lesz a valódi releváns válaszadó arra, hogy mi is várható a Super DJ rádió találkozón, Wagner Évit hívom ebben a pillanatban. Haló, haló!
1: Szia, Boriska!
0: Szia, szia, szia! Jó. Szép hangon megszólaljon. Na most szerintem egész jól hallunk.
1: Oké.
0: Okay. Te is hallasz minket, ugye elég rendesen, na még egy picikét.
1: Én hallak, igen.
0: Így már tökéletes. Szia, kedves! Hogy nevezhetlek, Éva vagy Évi? Melyik szereted jobban?
1: Évit szeretem jobban.
0: Évit szereted jobban. Látod, milyen érdekes és pontos kérdések készültem, úgyhogy...
1: Oldjuk a feszültséget.
0: Amilyen, igen, vezetjük a feszültséget, ez nekem majdnem előbb sikerült itt a kábelek között, de egyelőre még itt vagyok veletek, egyenállom és váltóállom társaságában. Na szóval, mielőtt még a konkrét dolgokra átérnék, én rögtön egy picikét így érdeklődgetnék, hogy egyrészt egyedüli hölgy vagy így körülöttünk, hogy bírod ezt a rengeteg szőrös egotrip faszit?
1: Hát, őszinte legyek?
0: Igen, kérlek.
1: Sokszor olyan, mintha óvónéni lennék, vagy egy tyúkanyó kb.
0: Aha, tehát kell is nekünk ez egyébként természetesen, hogyne.
1: Igen. Sokszor kicsit keményebbre kell fogni a gyertlőt, de úgy gondolom, hogy mindenki nagyon korrekt módon és normálisan elhozza a dolgokhoz, úgyhogy elég jól lehet együttműködni mindenkivel. Uh-huh.
0: Neked egyébként nem volt soha ilyen vágyadámot, hogy kipróbáld magad ebben a szerepkörben, mint rádiós műsorvezető?
1: Nem. Tudod, itt már mindenki DJ.
0: Jaj, hát természetesen, hát meg zenész, meg politikus, persze, de hát attól persze. még kicsergő hang nagyon hiányzik. Aha, értem.
1: Ott kimerül a tudományom, hogy letörölgetem a Tominak a pultját, meg a Dr. Tomnak egyébként, jó reggelt mindenkinek, bocsánat, nem köszöntem a hallgatóknak. Szóval ott megáll a tudományom, hogy én letörölgetem Tominak a pultját, aztán néha elállítok rajta itt-ott.
0: Akartam, pont ez lett volna a következő kérdés, hogy örül neki, amikor mindent vissza kell állítgatni jó törölgetés után? Aha.
1: Nagyon, főleg amikor akkor csinálok ilyen nagyobb takarítást, mikor műsorban van, vagy utána kezdje.
0: Egyébként hogy viseled ezt a bolondériáját, ugye, hogy lemezeket gyűjt, elég komoly technikára beruházott, és azért gondolom néha hangos is. Tehát, hogy
1: imádom, megmondom őszintén.
0: Imádod, tök jó. Hát akkor imádom, Isten is ezt kitalálta nektek, egymásnak teremtett.
1: Na. Én nagyon büszke vagyok rá, megmondom őszintén.
0: Aha.
1: És örülök, hogy ez a hobbi, és nem valami más.
0: Hát igen. Igen, a nőcsábászkodáshoz képest mindenféleképpen pozitív. Igen. Persze nem erre
1: hát
0: gondoltam.
1: Hát meg ugye autóverseny, ami neki nagyon is szerette volna elkezdeni, újból aztán sikerült leveszélni. Úgyhogy örülök, amikor inkább ilyenek beruházik.
0: Na, ez új információ, és kicsikét oda kellett ott hatnod, hogy figyelj azért most, mert itt vagyok a párod is, ne csak magadra gondolj, amikor belemész egy ilyenbe, mert lehet úgy is baj. Tehát kellett azért ráhatnod, vagy azért önmaga is hallgat?
1: Nem. Aha. Általában mi mindennek beszélünk, tehát és megbeszélünk, úgyhogy észérvekkel támasztjuk alá a nézőpontunkat, úgyhogy nem elfogadja meg. Hát ő nagyon családcentrikus, úgyhogy ő azt szereti, amit én szeretek.
0: Igen, ez így nagyon jó hangzik. Na, hogyan kerültél a Super DJ Rádió közelébe? Vagy Tomin keresztül, vagy egyéb platformon keresztül? Hogy jöttél te itt a képbe?
1: Hát Tomin keresztül tulajdonképpen a Super DJ Rádió atya, az Tominak hallgatója volt, amikor Tomi egy másik rádióban zenélt még, és nagyon-nagyon szerette Tomit, és mindig megkérdezte, miért nem csinál Tomi magának egy saját rádiót, mert hogy nagyon jó benne. Hát aztán mondtuk, hogy bizonyos sokok miatt ezt nem tehetjük meg, és akkor hát nem tudom, hogy ki lehet-e mondani a nevét.
0: Bármit szerintem.
1: Jó, hát ő Marik Laci, sokan, akik régi hallgatók, ők ismerik, tudják, ismerik. Laci minden találkozón elmondta, hogy hogy alakult a rádió. Tulajdonképpen a Tominak hozta létre ezt a rádiót, Tomi miatt csinálta ezt a rádiót. És igazából eltelt egy kis idő, mire Tomi ott hagyta a másik rádiót, nem akarta őket cserben hagyni, de sikerült ezt is megbeszélnünk, úgyhogy átjött a rádióhoz. Aztán úgy alakult, hogy átvettük a rádiót.
0: Aha, és akkor nem lehet rossz szájízni, ilyeneket nyilván az ember a saját maga projektjét szívesebben alakítja, formálgatja, ez teljesen egyértelmű. Na, igen?
1: Igen. Igen,
0: tehát ezzel most nagyon bólintottunk, igen, a telefonos interjúk átkönyve, nem látjuk a másiknak az arcát. Na, Na mennyi Super DJ Rádió bulim volt, te minden volt? Ez a hetedik, ugye, hogyha jól láttam?
1: Igen, hetedik, igen. Minden bulim, persze.
0: Minden bulim is voltál. Aha. És hogy jön? Azért gondolom, ott azért előkerül egy kis alkohol is, ugye, felnőtt emberek között, meg elszabadul a buli jó kedv.
1: Tehát igen, hát persze. Mindig van valami, de mindig megoldjuk. Úgyhogy, de nagyon jó hangulat szokott lenni, új barátságok, kapcsolatok, szerelmek, ami nekem a szívemnek kedves. Van olyan párunk, akik azóta már együtt is élnek, szervezik a közös jövőt, úgyhogy nagyon
0: mi vagyunk, hogy ti vagytok a hibások elsősorban, ezt szoktam én lagzi után mondani, amikor...
1: Aha. Igen. Igen. Hát nyilvánvaló, hogy van alkoholfogyasztás, hát alig várja az ember, hogy egyébben egyszer van ez a találkozó, alig várja az ember, hogy elmenjen találkozom olyan emberekkel, akikkel csak cseten beszél, vagy üzengetnek egymásnak. Nagyon szeretnék megismerni ugye a műsorvezetőket.
0: Igen.
1: Sok embernek még mindig furcsa, hogy megközelíthető és valós személyek, és lehet velük kommunikálni, lehet velük inni, bármit csinálni.
0: Majdnem, hogy bármit, igen. Tehát tulajdonképpen nem... Egyrészt egy DJ-s imagatot szokták ezt így mondani, tehát megelemeledik az, akinek a hangját hallottuk ugye eddig. Nekem nagyon tetszik a bióban az a rész, hogy úgy dobjátok fel ezt a dolgot, hogy találkozó. Tehát, hogy nem kifejezetten a buli, nem kifejezetten a hangoszene, őrüljünk meg, és a pult mögött látod a kollégát, hanem találkozó. Tehát, hogy találkozunk mindannyian, ott egy picikét, ugye egyforma rangban, akár egy bogrács mellett, akár egy asztal mellett tudunk úgy üldögélni, valójában ez egy közösségépítés, és ugye ezt én jól magyarázom.
1: Igen, abszolút, ez a hallgatók miatt jött létre tulajdonképpen, és jól mondtad a bográcsozást. Volt egy olyan buli, az Mártaion volt például, ahol mi főztünk bográcsban. Ott nem volt étterem úgy, mint itt az Aerohotelben, hanem ott magunknak kellett főzni, az a Holtisza partján volt, nagyon jó buli volt.
0: Hát mindenképpen jobban jártatok, mint hogyha én főztem volna, ugye rólam sokan tudják, hogy egyszer próbáltam sütni palacsintát, és állítólag kell bele liszt, tehát hogy én nagyjából így itt abba hagytam a gurmét tudományt, Jamie Oliver meghagytam, hogy érvényesüljön. Na de, ha már így rá is térünk a helyre, hogy jött ez a helyszín például, hogy ez még pont erre esett a választás?
1: Ez is a Laci által, amikor kerestünk olyan szállodat, illetve olyan helyet, ugye egyre bővült a résztvevőknek a száma úgymond, és hát nagyobb olyan helyszín kellett találni, ami nagyobb létszámot fogad be, és ez is ilyen úgymond protekció által, a Lacinak a testvére, lánytestvére dolgozik ott a szállodában, és akkor őt megkérdezte a Laci, és akkor így kerültünk oda tulajdonképpen.
0: Értem, visszajárók vagytok most már, ugye mondtatok így?
1: Abszolút, de igen.
0: Na, az nagyon jó dolog. Abszolút. Akkor most a konkrétumokból egy picit belekérdeznék. Pénteken ugye kezdődik ez az egész dolog, és ugye vasárnapig tart, 3 napot van írva a rendezvény.
1: Igen.
0: Mikortól lehet érkezni pénteken?
1: Hát általában úgy szokott lenni, hogy 2-től lehet átvenni a szobát, ez attól is függ, lehet, hogy előbb is sikerül, ez attól is függ, ugye minket már nem úgy kezelnek, mint egy szállodai vendége, attól is függ, hogy előző napokban milyen rendezvényük volt, ugye egy full tele van, tehát ezzel dolgoznak egész évben, mikorra tudják a szobákat biztosítani, de általában 2 órakor már át tudjuk venni a szobát, illetve hát igen.
0: De megérkezni gondolom azért, hogyha hamarabb
1: ér valaki mondala.
0: Na ez lett volna, ugye láttam több lehetőséget, ami szintén nagyon tetszik, hogy akár kempingezési lehetőség, meg ilyen hasonló alternatívák vannak. Tehát tulajdonképpen akkor már délelőttől lehet érkezni a pénteki napon, ugye?
1: Persze,
0: ismerkedni. Ugye, aha.
1: Mi ugye a DJ-k, ugye az alapstáb, ugye már reggel ott vagyunk, már szerintem ilyen 8-9 óra fele ott szoktunk lenni, de bármikor lehet érkezni, annyi, hogy a szobában nem biztos, hogy be tudnak már
0: kucolni,
1: és igen, ahogy mondtad, van lakóautós, illetve sátoros lehetőség.
0: Tehát itt többféle méter szállás. Na most ez nincs kiírva illetésben, és nem is beszéltünk erről, úgyhogy elnézést, hogy ebbe is belekészülök. Ha valaki nem akar szállás, csak a bulira akar eljönni, és mondjuk onnan tovább bele, arra is van lehetőség, akár szerint díjazás fejében?
1: Mármint, hogy eljön a bulira, nem
0: eljön a bulira, de nem akar szállást, persze, mert ugye esetlegesen akár a közelben lakik, vagy valami hasonló.
1: Hogyne, hát persze.
0: Tehát ennek nincs akadálya, hogyha ilyen van.
1: Dehogyis, hát szoktak úgy jönni, persze, szoktak úgy jönni, hogy úgy csak magára a bulira, van, aki csak szombaton, van, aki egész napra oda jön, van, aki a bulira és buli után elmegy, persze, hogy ne lehet.
0: Na,
1: nem, ennek nincs díjazása.
0: Aha, na, tehát akkor igazából az...
1: Tehát ez nincs belépő.
0: Na és akkor látom azért, hogy családos lehetőség is van, itt pótágyas megoldások, ugye látom kis kedvencet lehet, ugye, tehát az állatbarátok is ugye megtalálják, igen, a számításukat ezzel kapcsolatban, és hogy látom, akkor ételital fogyasztásra is van ugye lehetőség. Ami egy része, ha jól olvastam én, akkor a félpanzió ára tartalmazza egy részét az étkezésnek, de egyébként is lehet ott. Tehát, hogyha nem hoztam magaddal enni, akkor nem kell ott ilyen pusztulni.
1: Igen, igen, ahogy mondta, tehát a szállásban benne van a reggeli és a vacsora, uh-huh, illetve nagyon klasszis éttermek, nagyon szép éttermek van, nagyon uh-huh változatos kaja, és jól főznek, elfogadható uh-huh áron. Az étteremben mindenki tud ebédelni, uh-huh, azt nyilvánvaló az ebéd után ő maga intézi az anyagiakat, úgy, mint egy más
0: étteremben. Hát ő költséges, persze.
1: Igen, igen, tehát ebben csak a reggeli és a vacsora van benne, uh-huh, a többi étkezést. Szombatra biztosítanak nekünk még vacsora utára, mert ugye szombat a fő napunk,
0: igen,
1: és ugye 8 óráig lehet vacsorázni, 8 és 9 óra között biztosítani fogják, hogy lehet pizzát rendelni, uh-huh, ami nagyon jól szokott jönni, amikor vége a bulinak hajnalban megyünk fel a szobába, és akkor ugye éhesek vagyunk, meg stb.
0: Igen, a stb-re értem a különböző alkoholgyökök maradandó eltávolítására szolgáló pizza lehetőség. Igen, igen, igen. Tehát azért nagyon-nagyon hasznos túlélő. Ez fontos, fontos tudni.
1: Igen, kis állatot is lehet hozni. Illetve kis állat, hát ugye nekünk egy 70 kilós kutyánk van, tehát nincs meghatározva, hogy most 4 kilót
0: igen,
1: lehet
0: igen, hozni. Igen, igen, igen. Tehát kinek mi a kis állat egyébként, igen. Nekem van egy harmadik emeleten egy szomszéd néni, ilyen kicsit rövidszőrű néni, nekem ő is kis állaton, aranyos kis nézése is olyan, de őt semmiképpen nem. Mi nagyon szeretjük egyébként, csak tehát ha látnád, akkor értenéd, hogy miért, nem bántásból, csak hát sajnos tényleg hasonlít a puli kutyára a nénike. Na, láttam azért azt, hogy tehát ugye nyilván vannak kísérő lehetőségek, sportolási lehetőségek, meg ilyenek, talán wellness-t is olvastam, meg ilyeneket is, tehát ilyesmi van, hogy egy picikét lehet... mit tudom én, aktívan is pihenni, ugye?
1: Persze, hogy na hát, van egy feszített víztükrő óriási medence,
0: na,
1: aminek nyitható az ilyen üvegterasz rész, ami uh-huh kinyitható egy ilyen kertbe, ahol napozási lehetőség van. Uh-huh. Van sauna, van például pingpong, lehet dárcolni, lehet bowlingozni, uh-huh, na, ami nekünk nincs... És ezt mind úgy lehet, hogy a bár részben, ahol a buli van, uh-huh, abban a részben van a teremnek a végében egy ilyen bowling és dárcos rész, uh-huh, másik teremben pedig pingpong, amit Tomi kitalált, hogy idén is szeretné, hogyha lenne verseny a buli is.
0: Tehát akkor lesznek ilyen vetélkedős versenyek is szerint díjazással, vagy legalább a dicsőségért, ugye? Tehát meg lehet mérkőzni.
1: Igen, sőt az óriási hagyományá vált már a péntek éjféli futás, aminek...
0: És ez hogy jött, kérlek, hogy hangos volt, aztán ne is jöttek a rendőrök, vagy...
1: Nem. Hogy is mondjam, tehát már nagyon jó volt a hangulat így éjfél környékén pénteken, uh-huh, és Tominak a fejéből egyszer csak kipattant, hogy nézte, hogy úristen, mekkora a terület van ott, és akkor kipattant, hogy hát itt lehetne futkározni. És akkor kitalált, hogy akkor oké, akkor csináljanak futóversenyt. Amit meg is csináltak, hát bőrlegfilmbe illett, hogy egyszer keltek. Volt egy fiú, aki annyira összetörte magát, hogy az autón belévő első segélydoboz teljesen kihasználtam rá, tehát mindenhol volt rajta raktapaszkötés, bármi más, de vigyorogva tűlt, de a következő évben pedig már rajtpisztolyunk is volt.
0: Kis térségi csekeszt azért így be lehet akkor vállalni ilyen megoldásból. Hát akkor én még életemben nem hallottam, hogy épüli putásban egy bulin, tehát a sörjúból verseny, meg lábszélség verseny, de nagyon jó egyébként, ez teljesen rendben van. Én azt tudom ajánlani, hogy ha hozol azt a 70 kilós kutyát, és ott megengeded, akkor lehet, hogy új rekordok fognak majd születni.
1: Nagyon barátságos. Nagyon sokan ismerik már, ő mindig velünk uh-huh van a bulikon. Uh-huh. Lehet, hogy pont most lesz az első, amikor nem jön velünk.
0: Na tessék.
1: Majd még ez kiderül. De egyébként nagyon sokan ismerik, és nagyon sokan szeretik. Uh-huh. Nagyon jámbor természetű uh-huh egyébként.
0: Hát nyilván gondoltam, hogy nem viszed elfogyasztani szegény hallgatókat, hogy lehessen a hallgatottság egy kutyus miatt. Na, egyébként láttam, hogy van squash, ugye? Ez is láttam, hogy squash-elési lehetőség.
1: Lehet, de ez nincs benne az árban.
0: Oké, okay. Csak azért jutott eszembe, semmi különös, még ennek a squash számomra az a önmagamra teljesen életveszélyes játék, aminek a fallabdájából úgy vágtam magam szemem, hogy úgy néztem ki két hétig, mint aki a Kótai Misivel meccset háromszor, és esélytelenül, szóval az jutott így eszembe, hogy az egy fantasztikus jó játék, csak amit velem kitaláltak, az nekem inkább az ilyen háborús filmekbe illő. De az a lényeg, hogy rengeteg formája van a szórakozásnak, kikapcsolódásnak,
1: igen,
0: és Ugye én itt az Imre bácsit zaklattam, hogy a fellépőkkel kapcsolatban, ugye nyilván ez még nincsen teljesen kiforva, de biztos, hogy lesznek olyanok is, akik külföldön jönnek, hogy egy picikét megmozgassanak minket, ugye? Tehát ő vállalja az utat, és ez is különösen ritka dolog, ugye?
1: Igen, ez abszolút az így van, Simonról beszélünk konkrétan.
0: Igen.
1: Ő Svédországból fog hozzánk utazni, ő már le is foglalta magának a jegyet már 2 vagy 3 hete, hogy biztos, hogy ide érjen. Igen, tehát vannak, akik péntek szombaton is itt lesznek, viszont van olyan műsorvezetőnk, aki csak szombaton érkezik, illetve hát nagyon bízunk benne, hogy egy-két műsorvezető, aki nem tudott lenni, azért az egy pár percre meglátogat minket, hogy megismerkedjünk személyesen, illetve megismerkedjenek velük a hallgatók.
0: Persze minél többen léteznek most.
1: Mert azért van olyan is a vezető, akivel még mi sem találkoztunk személyesen.
0: Hát még mi sem találkoztunk ugye személyesen, és
1: hát
0: ugye...
1: azért céloztam rá.
0: Értem, próbáltam megkerülni a dolgot, hogy ne váltsunk át egy ilyen végtelenített Gutmann andrágoságból, azért sajnos ugye nekem úgy néz ki, hogy egyrészt alapvetően tőlem 3 óra az út, és ugye én péntek szombat sajnos, hát nem sajnos, mert az hülyeség, te muzsikálok, és csak akkor marad el, hogyha rossz lesz az idő, tehát hogyha esetlegesen beesik egy kraksi jófokon, akkor megpróbálok oda jutni. Vérzik az ember, mert nagyon-nagyon tetszik ez az ötlet, hogy tényleg nem arról szól, hogy 6 millió watton lehajosodunk nagyon gyorsan, és akkor utána semmi emlékünk nem marad az egészben, ezt tényleg úgy érzem, hogy egy ilyen közösség építős történet, ugye. Tehát egy ilyen
1: családias hangulat.
0: Aha, akkor még egy kérdés, a buli része mikor kezdődik körülbelül? Tehát nagyjából a start az, hogy mikor várható?
1: Hát amikor már adásolás lesz, úgymond azt szerintem ilyen délután, ilyen 3 óra körül már péntek.
0: Tehát akkor a délutántól kezdődik a warm-up. Aha.
1: Igen, amikor úgy lehet mondani, hogy folyamatosan.
0: Tehát akkor ott lesznek élő bejelentkedések, ugye élőben is lehet követni, illetve interneten keresztül is lehet követni az eseményeket, ugye a rádió műsorban. Igen, sikerül. Igen,
1: az általában szombaton szokott a élő közvetítés, amikor kimegyünk adásban.
0: Nagyon jó, tehát akkor igazából még ott is kedvet lehet kapni, hogy odaugrani, mert ez nagyon jó szokott sikerülni természetesen. Úgyhogy hát igazából annyi lenne még a kés. Árakról nem akarok most beszélni, mert azt gondolom, hogy azok az információk akkor magadnak meg, hogyha mindenki személyesen érdeklődik konkrétumokról, és akkor nem kell többször megismételni. Viszont azt szeretném, hogyha azt elmondanám, hogy milyen intervallumokon lehet, mert ugye téged kell hívni, te vagy az összekötő, a te telefonszámodban megadva, milyen idő között lehet téged hívni? Tehát mit tudom én, hétköznap hánytól hányig, esetleg a hétvégén, mettől meddig lehet téged hívni?
1: Reggel 8-tól este 8-ig bármikor lehet hívni, egyébként már mióta ki lett rakva a múlt hét előtt vasárnapi napon, azóta már folyamatosan hívogatnak, úgyhogy fogynak elég szépen a szobák.
0: Érdemes akkor minden marad jelenben van, viszont aki még nem tudná, telefonszámodat légy szíves mondd el nekünk.
1: 0620-344-3050.
0: Na hát remélem mindenki hallotta, de látjátok a plakáton, mennek majd a reklámspotok is, amiről információk jönnek, és minden, ami most itt nem hangzott el, Évi biztos fog nektek tudni, kedves hallgatók, segíteni. Még tudod, annyit szeretnék kérni, kedves Évi, hogy még mi a terved mára, mi lesz a hétvégi program?
1: Hát ami egy háziasszonynak általában.
0: Igen?
1: Van a szállás, főzés. És ami ezzel jár, takarítás.
0: Például simorulod be a Svédország, hogy ott a háziasszony, hogy a csatába együtt ment a Göteborgból, szóval
1: igen.
0: Mindenkinek más a háziasszony, tehát akkor tulajdonképpen a polgári kedves életet élitek. Azt még meg se kérdeztem egyébként, hogy te a civilében mivel foglalkozol?
1: Én egészségügyben dolgoztam, magán háziorvosi gyermekorvosi rendelőben dolgoztam, de most már vállalkozó vagyok.
0: Aha. És akkor vállalkozóként dolgozol, és bízol a gazdaságban. Hát mondjuk mindannyiunknak az a jó, hogyha van mibe bízni. Na, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok információt tudtunk meg, illetve én is róla sok mindent. És hát remélem, hogy majd megalakul úgy a dolog, hogy tudlak interjúvolni. Lehet, hogy majd egy ilyen buli utáni vibe-ot is majd esetleg megejtünk, hogyha gondoljátok.
1: Jó.
0: És köszönöm szépen, hogy a rendelkedésünkre álltál. Fantasztikus volt.
1: Én köszönöm szépen. További jó szórakozást és szép hétvégét mindenkinek.
0: Köszönjük. Szia. Super DJ Radio egyik tulajdonosával, Klapner Évivel beszélgettem. Ne felejtsétek egyiket a Viber számok 0-70-45-95-995-ös, és természetesen létezik Boriszkás hívószám 0-32-19-48-07. És most én muzsikáljunk most már tovább. Ebben az

kaptam egy kicsit sútkát viciológiailag. Ennek egy kicsit szomorkás inkább egy vicces, hogy mikor megy ki a tévém azt végleg a divatból, amikor már fogát nem mos, hanem egy pohár vízbe teszi estére, ugye? De is úgy fogok hívni a tévémet, szerintem úgy fogok hívni a televízió medbe. A Pépi mesél a barátjának, azt mondja, múltkor, amikor hazamentem a munkából, a feleségem szexi, fekete fehér neműbe fogadott, két fekete bársonypánttal a kezében, és azt mondta, kötözd meg, és azt tehetsz, amit csak akarsz, és megkötöztem, és elmentem golfozni, akár kocsmába is például. Na, a rendőrök járőröznek, következő, az egyik megpillantja társát, és a társa anyósát, bocsánat, ott az anyósod, mutasd már be neki, mire a másik kinyújtott középső ujjal, mama, ez neked, ugye? A tipikus fuck you. Azt tudjátok egyébként, hogy honnan van a beintő új, a középsúly, amikor ugye fakjút integetünk ön nem nagyon kedves autózó ismerőseinknek a közlekedésben? Képzeljétek el, hogy annó még a fém, hát mondjuk úgy a fém korszak, vagy a vas korszak királynyában, amikor a dárdák a fénykorokat érték, ugye fegyverzetileg, a dárda hajítóknak különleges elbánását, mert a dárdákat, aki nagyon ügyesen el tudta hajítani és célba találni, azok mentek elő. Hát tulajdonképpen olyanok voltak, mint a modern hadseregben a lövészek, és az volt a lényege, hogy ez az új volt a dárda hajításhoz az a, mondjuk úgy, hogy izom, amivel nagyon jól lehetett pozícionálni a dárdát. Na most, amikor a katonák összecsaptak és hadifoglyokat ejtettek az ókorban például, akkor nagyon sok mindenkinek ezt a középső ujját a katonák közül megcsonkították, hogy ne tudjanak dárdát vetni. Tehát tulajdonképpen az ellenség ennyivel hát kevesebb legyen, kevesebb esélye, nem nyírtak ki mindenkit, hanem hát ilyeneket is csináltak. És amikor valahol a zsoldosok találkoztak össze, akkor a másik ilyen pikétta mutatta, hogy neki még megvan a dárdavető ujja, és mutatta így a középső ujját, hogy fuck you, és innen lett ez a hát egyezményesen, ami nem annyira kedves történet, de ennek az eredete valóban a dárdahajításhoz köthető.

tökéletes szépen Gábor Bálint úrnak is kellemes szédavot kívánok. Ha villanakó problémám, hogy köztek az idő eltolódás miatt nem tudják milyen nap van. Hát előfordulat velem is egyébként, nem kell az messzire menni. De holnap egész nap szombaton az teljesen biztos. Úgyhogy a szombat előtt meg általában péntek szokott mindig alázkodni, úgyhogy nem kell rémülni. Tényleg péntek van, én örülök, hogy pénteken is hallgattak, és itt vettek velem. És Fagyesz úrnak is csorváson üdvözlet. Mondja nekem, hogy kaptam Kukori bácsitól ezt kúterdat. Nagyon szépen köszönöm tegnap a köszöntését cserébe. Sajnos én nem tudtam hallgatni, de én is nagyon hálás vagyok Kukori úrnak. Más azért is, mert én a kútert nagyon szeretem. Úgyhogy megtisztelő volt egy utólagosan is. Köszönöm szépen Kukori bácsinak.

Megkavarodni, mert mesél meg írja nekem, hogy azt mindannyian tudjuk, hogy holnap szombat van. Akkor viszont nem értem, mi a mai nappal, hogy olyan rosszul megy a gazdaság, hogy már kettő péntek lesz, és szombat meg elmarad érdeklődés hiányába lassan. Tessék engem igyezgetni. Inkább zenélek. Ez a Jamaican Nota.

Ma is egy picit morognom, nem tudom, hogy említettem, már nagyon kivagyok attól, hogy mostanában ilyen különböző fórumokon, ahol adok-veszek csoportok működtetnek, különböző adatbázisokat, elkezdtek a hirdetők euróba megadni árakat. A legdurvább az az egészben, hogy oké, hogy euróban adja meg az árat, de amikor mondom neki, hogy merre fele lehetne esetleg alkudni, hogy mi van akkor, hogyha én esetlegesen ezt meg ezt kérem hozzá, nem tudná válaszolni. És azt mondja nekem múltkor egy ilyen eladó, azt hittem megőrülök. Palett kellett vásárolni, valami ez kellett, mert nem tudom, nem is emlékszem, mi volt az. És hát megértő euróba, csak nem nagyon számolt a nullákkal, hogy hogyan kéne az eurót írni, úgyhogy a 15 euró helyett felírtak, hogy 1500 euró, hát mondom, 1500 euró egy zsirápot veszek. Úgy szokták mondani, hogy Tájföldön kedves 22 éves lányt húgával együtt. Hogy talán árszabáson kéne gondolkodni, azt mondja, ebből nem lehet alkudni, és lerakta a telepont, és még én voltam a bunkó, mert nem volt időm elmondani neki, hogy valószínűleg túlírta a nullákat, tehát 15 euró az nagyjából reális áll lett volna. Én nem tudom, hogy mi lesz ennek a folytatás, hogy egyelőre most eurónál tartunk, majd legközelebb majd ilyen dinárba fogják megadni, meg rubelbe, meg ilyenekbe, tehát miért nem lehet ezt forintba megadni? Aztán váltsa magadnak rajta eurót, ne engem csöcögtessél ott számológéppen, milyen árfolyamon, hogyan. Igazából nálunk a forint a fizető eszköz, könyörgöm, maradjunk a forintnál. Majd ha lesz euró, akkor majd gondolkodjunk. De higgyétek el nekem, hogy elég mindent megmagyarít, és senkinek semmilyen. Őre nem lesz ebből, maximum csak annyi, hogy egyszerűen csak elmaradnak a vásárlók, mert ki a fene fog itt gondolkodni euróval. Borzasztó.

mindenkit az önnek is kellemetesen szép délőtöt kívánok, és jó hétvégét mindenféleképpen nekünk is, és a villalakoknak is egyaránt köszönjük szépen, hogy velünk vagy, és velünk vagytok.

szépen 2026. július 5-én a kosokkal kezdünk a horoszkóppal, úgyhogy üzenek a csillamoskák, kedves kosa, pénteki nap arra hívja fel a figyelmedet, hogy nem minden kapcsolat működik ugyanazok a szerint, a szabályok szerint, igen. Ne próbáld azonnal megoldani a felmerülő kérdéseket, inkább figyeld meg, milyen érdések mozognak benned. Igen, az érdés az fontos, bikák. A karrieredben és a magánéletedben is fontos lehet ma a rugalmasság. Adj időt magadnak, mielőtt végleges következtetést vonsz le. Ikrek! A kíváncsiságod ma különösen erős, de nem minden kérdésre kell azonnal választ találni. A valódi közelség nem mindig egyetértésből születik, hanem abból, hogy teret adtok egymás gondolatainak és akár érzéseinek egyaránt. Rákoknak azt írja már a fáma, a pénteki energiák mélyebb önvizsgálatra ösztönöznek, nem kell minden problémát azonnal megoldanod. Lehet rá egy picit időt szakítani most már. Oroszlán, a kapcsolatok kerülnek a figyelem középpontjába. Ez nem feltétlenül kötődés hiányt jelent, hanem igazából azt jelenti, hogy kicsit kell az embernek saját életet is élni, szűz! Hajlamos lehetsz arra, hogy minden részletet elemez, de ma érdemes visszafognod a készletést, a hatszidőt az eseményeknek, maguktól is kilazolódhatnak azok a bizonyos összefüggések. Mérlegek! A péntek kedvez annak, hogy új szemmel néz a kapcsolataidra és a saját igényeidre is egyaránt. Ez nem önzés, hanem ugye fejlődés, a legfontosabb az, hogy őszinte legyél önmagadhoz, miközben mások szempontját is tiszteletbe kell ugye tartani. Skorpió! A család és az érzelmi kérdések nagyobb hangsúlyt kaphatnak, mielőtt következtetéseket vonnál le, adj lehetőséget a helyzet tisztázódására. Nagyon fontos dolog lehet ez ma. Nyilasok! A kommunikáció kulcs szerepet kap pénteken, bizony ne akarj mindenáron meggyőzni senkit a saját igazadról, nem biztos, hogy ma sikerül. Bak, mint Boriszka! Anyagi és érzelmi biztonságot kérdései egyszerre kerülhetnek előtérbe, de jó. Érdemes végig gondolnod, mire építed a stabilitás kérdését, és hogy valóban azok az alapok tartanak-e meg, amelyekben eddig hittél. Egy kapcsolatban vagy együttműködésben új szabályok születhetnek, de ezek hosszabb távon több szabít és egyensúlyt is teremthetnek. Bizonytok! Különösen erősen érinthet a nap üzenete, hiszen a változások most közvetlenül személyes kapcsolataidat és önképedet is megérintetik. Tessék időt adni magadnak neked is, és végül de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, a mai nap segített elengedni azt a kényszert, hogy minden helyzetet azonnal megélj vagy megoldj, engedj meg magadnak másoknak is, hogy bizonyos kérdések még formálódjanak. Na, a kérdések mellett akár kéréseket is lehet majd formálni, hiszen déltől kívánságnő is csak a Super DJ Rádióban, remélem jöttök kérni, kívánni. Itt meg a folytatásban DJ Nice visszatérünk, ez a Big Boom című dal.

kicsit beszéljük az időjárásról, itt előttünk. Nem, ahol vagyok, itt ilyen sértődős időjárás, mert nem tudja eldönteni, hogy zokogjon, sírjon, vagy csak mutassás. Erősen felős az ég, az ország nagyobb részén 22 Celsius fokot méretünk, és teles idő elszól záporokkal, mindenképpen várható, úgyhogy nyári ruha esernyővel mindenképpen. Pénteken egy hidegfront hatására erősebben megnövekszik a felhőzet a térségben, kevés helyen számíthatunk egyelőre hosszabb napos időszakra, helyenként kisebb eső futózápor kialakulhat, a déli délnyugati szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllő kések ugye kíséretnek. Rögtön 21 Celsius fokot is mérhetünk, hát picikét elmarad a szokásostól, de azért nekem ez egy kedvenc időszakom, csak hát ne jöjjön hirtelen zápor, de nyári időt hoz aztán már a hétvége, mert a szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra, mindött kisüt a nap, de a felelősebb pályákon elszórtan eső zápor néhol zivatal is kialakulhat, a légmozgás általában gyenge mélységet marad, de kezdetben észak-keleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatalok környezetében fordulhatnak még elő, átmenetileg élénk erős széllökések is. Kora reggel majd 9-17 délután pedig 22-28 fokot mérünk, vasárnap hajnalban pára és ködpoltok is érkeznek, de gyorsan feloszlanak, sok napsütéssel lesz kilátás, egyes zápor esetleg zivatal csupán északon, északkeleten és a nyugati határrészen fordulhat elő. Hajnalban 10-17, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk, hétkön is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felől lesz az égen, helyenként élénk lesz megint az észak-nyugati szél, 26 és 31 fok is lehet, úgyhogy ez már azért inkább közelít a nyárhoz, ugye? Orvos meteorológia írja nekünk, hogy pénteken az ország nagy részén hidegfronti hatás érvényesül, emiatt ugye itt a fejfejes, görcsös panasz, vénnyomás problémák, keringési panasz egyaránt bejelentkezhet. Ugyanakkor a melegebb alföldi tájakon a nyári meleg okozhat tompaságot, fáradékonyságot, dekoncentráltságot, esetleg migrénes fejfájást. A hűlettebb idő miatt nehéz légzés, légszom, rosszulét is jelentkezhet, a csapadékosabb, szelesebb tájakon pedig romlik hő és komfort érzetünk. Hát igen, ez elő tud fordulni, tessék odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Közlekedés meteorológia. Pénteken a Dunántúlon majd a középső tájakon is egyaránt elszórtan kisebb eső futószápor kialakulhat, így a közlekedők vízes csúszós útszakaszokkal is találkozhatnak, a déli délnyugati szél egyre többfelé északnyugatira fordul, mert élénk a Dunántúlon erős széllökések kísérhetnek, emiatt ugye romolhat a járművek menet stabilitása, tessék tartani megfelelő követési távolságot. Pollenekkel kapcsolatban pázsitfélék, csalánfélék, gombák vannak a levegőben, kötekes koncentrációban, aztán van itt még hás, utifű, lórum, bozza is, fenyőféle alacsonyban, tessék ellenük védekezni. A Balcsinál is hasonló az időjárás, mint országszerte, erősebben megnövekszik ma a felhőzet, a tótérségében kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra, viszont az UV-sugárzás magas lesz, tessék védekezni, délután 21-23 fok, a vízhőmérséklet pedig stabilan 21 Celsius fokos.

Elveszem a 0-7-45-95-95-95-ös. Ide buliszka bulira vártak, ahogy 0-6-32-19-48-07 Rupisán. Viszont egy kis közlekedési információ van a túj. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatától Biatorba egyik lassulásra, szakaszos torlódásra számítsatok. Az erős kamion forgalom miatt, főleg ugye a külső sávban. Sok helyen araszolva halad a kocsisor, emiatt megnövekedett menetidőre számítsatok. Aki személyautóval halad és Pestre megy, érdemes az átterelt belső sávot ugye használni. Az M5-ös autópályán Budapest felé vezető oldalon Lajospizse és Tábor falva között a telelést bontják. A 60-es és az 56-os kilométer között egy sáv járható, a torlódás már meghaladta a 8 kilométert. Az 51-es főúton Aposta közelében a 72-es és a 75-es kilométer között kábeleket fektetnek, na nem úgy. A forgalom pérpályán halad, ezért mindkét irányban torlódnak a járművek. Na, az 52-es főúton útfelújítási munkát végeznek Solt és Fülöp szállás között, a 34-es és 51-es kilométer között szakaszosan irányonként látakozva halad a forgalom, emiatt lassulás és torlódás tapasztalható. Felborult egy jármű a 61-es főúton Dunaföldvár térségében, közel az M6-os autópálya csomópontjához a 3-as kilométernél jelenleg áll a forgalom. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották viszont a 17-es kilométernél található Biatorbás csomópont felhajtó ágát. És az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés már megkezdődött, ezért az 5-ös kilométeren a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Ezt is tudjátok, és persze a hétvégi sofőrökre, mindenkire tessék vigyázni, szép lányokra, kerek világra, csúnya fiúkra, és mindenkire a közlekedésre, mert hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindult, balesetmentes közlekedést kívánok én is mindenkinek. Még a szó szerint Dalos Bogék jönnek, a dal pedig minden más, ez a Jó leszek újra.

Angelóval köszöntöm Kareszulat is, aki éppen passzol felé jel, és hogy látom, jól látható arra felé az autópályán, hogy talán nincsen óriási forgalom, úgyhogy jó utat neked ott passzol felé, és persze a balesetmentes közlekedés kíván ő is mindenkinek, és mindenki burbalátónak is kellemes szétlapot kívánok, örülök, hogy te is velünk vagy, Kovics Anyúr pedig már kért is zenét, úgyhogy szerintem te leszem a legelső, akinek a térését teljesítem, őt a szembe, innentől már várom a kéréseket, kívánságokat, hiszen déltől la, szuper kíván, mindenféle kellemes zenéket kérhetek, kívánatok, és egyen üzenhettek is.

a szíves figyelmetekbe, illetve a Hungarian Countryside Feeling jó voltából mindenki figyelmébe, az Elix Bátori Kiskun félegyházán található a Fekete Pál sétányon. Idén április végén nyit modern fiatalos helyen, elég nagy ital választékkal. A teraszáló pazar rálátás nyílik a város gyönyörű műemléképületeire, ami tényleg nagyon szép, ott az a tér, az tényleg egyszerűen festői, és hát ki lehet már ülni szép nyári időben, de árnyas helységek is akadnak, illetve kívül is van amolyan hát árnyékot adó valamiféle napernyőszerűség. Különböző sörök mellett kézműves sörök, kommás sörök, egyéb italokat, koktélokat is lehet itt látni. Nagyon kedves hölgyek itt a kiszolgálók a képeken, illetve ahogy látni, szép fényes, tiszta hely, és valóban a templomtól a teren keresztül rengeteg műemléket szépen rá lehet látni, gyönyörködni Nyíregyházában, Kiskunfélegyházában, bocsánat. Na, szóval Kiskunfélegyházában beszélünk. Elix Bar, az a lényeg, Kiskunfélegyháza, Fekete Pál sétánya. Tessék oda ellátogatni, nagy itt a választék mellett, és természetesen fontos mondani, hogy azt ma is felelősséggel, de Kiskunfélegyházában.

apró észrevétel, az M1-es levő torlódása kapcsolatban mindig érvényben van a dugó lassulás, majd ha ne találnán, nincs az ám a csoda, tehát igazából most már az a hír, amikor nincs dugó. Köszönöm szépen, Hopi úr, hát inkább tévedjétek, azt tudom mondani, és ne tartson ez örökké.

Csak egy műsoron kívül, de megígértem, hogy néha ilyet is csinálok. Hát, hogyha belesülök egy kis nyeltörő a rimhányó romhány úrtól, és ha már ugye most már tényleg szügyig vagyunk a nyulas holdales történetekkel és mémekkel, akkor jön a nyúliskola vers, Romhány József úr, Halá Gábor úr, életeket ezzel megtisztelve. Erdőszélen nagy a móka mulatság, iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanítót középen az a nyúl, kinek fül a leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával, hallgatják is tátott szágyal. Az egymást tapasztott áposztó levelek képezte káposzta, letépet levelein belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjában visszatapasztjuk a letépet táposzta káposzta leveleket, a tapasztalt rendben, akkor szakasztott helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a leszke megértettük, kérdezte a nyúltanár, bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már, akkor rögtön feleltetek, lapótasok tapsifül füllentettek, de hogy értik, és ez most mindjárt kisül, nos felejten, nyuszi, nyuszi, állj két lábra, svázolt hát, mi történik, ha ízekre bontasz egy vagy káposztát, jól lakok, felelte elképesztő képzetten, a kis káposzta kopasztó elbugatta, de a tanár megbuktatta. És legyen abból még egy plusz két sor, legyen ebben tanulság a nyomelem, nyulat még senki nem látott rolleren. Köszi, köszönöm. Bekombolsz a folytatásban közben, ez a letítmi bíj.

észre vettétek egyébként, egyetlen buszon is kötelező a biztonsági öv, méghozzá szabásértési, elég komoly bírság ellen a biztonsági öv nem használata miatt, ugyanis sokan nincsenek tisztában az, hogy a távolsági buszokon is szigorú szabályok vonatkoznak utasok biztonságára, ugye jogszabályokról beszélünk, az esetekben kötelező Magyarországon és az Unióban is egyértelmű szabály szerint, hogy a gyárilag biztonsági övvel felszerelt távolsági és helyközi autóbuszokon utasoknak be kell kötni magukon. Hát persze, nem nagyon figyelünk erre, nincsenek tisztában a kötelezettséggel sokan. A járművezető indulás előtt általában hangos tájékoztatást ad. Persze, ez hülyeség nem ad. Ha a jogszabály és a biztonsági használatát előírja a biztonsági becsatolása és a becsatolt állapotban tartása az utazás megkezdésétől a befejezésig, kivéve az autóbusz állomásokon és más pihenőhelyeken való tartózkodás idejét, kötelező fogalmazta meg a MÁV autóbuszos utazási feltételek kivonata. A rendőrség közúti ellenőrzés során akár helyszíni bírságot is kiszabhat, már hogyha láttam már rendőrt ilyenért fölmenni egy buszra, hát én még nem. Na mindegy, baleset esetén egyébként a sofőr is felelősségre vonható. Általánosságban a buszvezető akkor nem felel az utas sérülésért, ha a jármű megfelelően fel volt szerelve, és indulás előtt a tájékoztatást utasok megkapták. Ha viszont a sofőr elmulasztotta a kötelező tájékoztatást, akkor a közlekedés hiba is közrejátszott a balesetben, a felelősség kérdése összetettebbé válhat bizony. Ugye most egy fölmerült bennem egy kérdés, hogy tök jó dolog ez a biztonságövő, és bármennyire én sem szeretem, tényleg azt gondolom, hogy van jó hatása. Viszont akkor mi van, hogyha tömbben van a busz az emberekkel, és állnak, mint a helyinkek, őket hova kötöd értetlen? Jók a szabályok, csak feltétlenül megoldást kínálnak.

Mennyire kreatív az ember, ennél mindig nagyon-nagyon nagyot szoktam lézni, és ámulva látom ezeket az embereket, akik találnak ki valamiből, amiből nem gondolnád azt, hogy abból olyasmit ki lehet találni, megépíteni. Például ez a hír szerint a férfi benzines jármű alakított egy úgymond Barbie autót, hogy hát segítse saját magát. A Georgia-i Mary Hightower töltötte annyira szokatlan, hogy az egész világon felfigyeltek rá, mert ugye egy használt akkumulátoros úgynevezett Barbie Dream Camper, ez a kis játékautó, meg ilyenre bukkant az út szélén, hát sokan lombnak nézték, ő azonban meglátta benne ugye a lehetőséget. A műanyag karosszélja alá gokardalvász került, a gyári elektromos hajtás pedig egy régi magas nyomású mosó egyhengeres motorjára cserélte. Mekkora. A Barbie lakóautó első pillanatra egyébként kicsit viccesnek tűnik, mint közlekedési eszköznek, de a férfi egy mondja, hogy akár 88 km-es óránként is sebességgel is elérhető tankolással, pedig 65 km-t tud megtenni. Az egy vicces van nézelődés, amikor így berobog 80-nal egy ilyen Barbie kocsi. Na, a Barbie autó legnagyobb előnye a feltűnő külső, hanem az alacsony fogyasztás. Hightower egy 1996-os Mercedes Cabriot is használ, amelynek tankolása nagyjából $90-jába kerül, ugye, hát arrafelé pedig nem drága a benzin. A Barbie autó feltöltése ezzel szemben mindössze $3. A férfi szerint helyi utakra bevásárlás, az kisebb ügyintézéshez sokkal észszerűbb használni. A környéken mindenki csak Sota néven ismeri a férfit, aki már régóta híres halol, hogy szokatlan tárgyakat alakít át, úgymond használható járművekkel. Korábban játékcsónakokból készített valódi csónakot, a szomszédok egyébként már teljesen megszokták ezeket a kreatív barkácsolásokat, a férfi feleségének is van egy saját mini autója, bár ez csak 64 km/h-val tud menni, nem rossz az. A hátaspár szerint a projekt egyszerre hobbi, kreatív kihívás és praktikus közlekedési megoldás, meg persze mosolyogni is lehet rajta. A jármű megépítésére azért komoly műszaki tudásra, hegesztési tapasztalatra és biztonsági ismeretekre szükség van. Természetesen a mérnöki tudás ugye nem elhanyagolható, de attól függetlenül tök jó, hogy csinálnak ilyet emberek. Legyen még sok ilyen! Jövő héten nézve a Tuesday, Budakete Remix, DJ Stefan, másnapot hallotok. Sokára érkezik a Super Kiwi.

szép női névnapot ünnepünk. Ma Fatimék ünnepjük a névnapjukat. Fatime, a Fatima alakváltozata. Boldog névnapot nekik, sőt, meg másodlagos névnapokra ezeként van ilyen névnapunk. Például, hogy Regő, Vendel, Adoméz, igen, jól olvastam. Akkor mi van itt még, kérem szépen? Reginád, Zenina, Aglája, Bonifác, Bónis és Ferdinánd Adolár névnap is van ma. Boldog névnapot nekik is. Holnap majd a Cintiek és a Norbertek mondhatják a névnapjukban. Kik is boldog névnapot előre. Ma Szülcsenapcsit, ma is mondom. Nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's ring to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Na kérdés, hogy nektek viszont most itt a helyetek, hogy kértek és kívántok erre, 2 órán keresztül van lehetőség. Rögtön egy nagyszerű felvétel, legalább Iron Bullal a Valhalla Calling című felvétel szóljon, egy mostani sláger, Komisany úr kérésére szóljon, nagyon nagy köszönettel, te vagy a legelső, ahogy ígértem nektek, szól a felvétel, illetve kezdve kérések, kívánságok 2 órában, tessék kérni, tessék kívánni.

Hiszen ne csak már az őszre gondol, ami nem baj természetesen, hiszen nem csak a zene nagyon jó, hanem az őszt is lehet szeretni. Ősz minden felérkezik a szeptember azt is slágerét játszom mindjárt is. Egész pontosan Lakner Évinek küldeni Encsike, mert tudja, hogy imádja, nagyon jól teszi. Jobbot hallani a hangját, kevés tőle kedvesebb embert ismerek, Puscsik Encsike. Hát azt hiszem Encsike, hogy teljesen igazad van ezzel kapcsolatosan, nagyon kedves hangú, és nagyon-nagyon jó volt vele beszélgetni, úgyhogy remélem, hogy hallgat minket és jön a dal, remélem, hogy örül neki, a remixben mutant vokálszék érkeznek, és jön az Earth, Wind & Fire, ez a szeptember.

egyébként az időre szélebb is azon szeptemberre hajazó. Akkor a szeptemberre mondjuk, de persze lesz még nyár. Annál is inkább a kovaszott felvétel igazából felüljelővé teszi magunkat. És a Der Kommissar Remixben Mostivel és Zsolti Drosszám nagyon-nagyon szereti. És sokat hallgattuk Osztrákiában Falkót, mert

Újabb Zsolti, ezúttal Lopez Zsolti, hogy én nekem valami halcsologató dal tudnék-e találni, mert a sámán táncra segített hátra ez. Hát finne szépen, akkor kitartást kívánok Sarudon. Az egyszerűen mutat felosztottam. Hát ha nem is fog jönni, de legalább a hangulat talán megjön erre. Főleg a kérdés kicsit hypertechno, remélik. Scooter érkezik a folytatásban, pedig az örök dolog. A macsidop is. Remélem, hogy lesz majd mitől és miért megkérdezni. Köszönöm Zsolti, hogy hallgattok minket.

Super DJ Rádió. Most pedig egy újabb nagy kedvenc.

Az úgymond a lépegetős verzióknál. Don't Call Me Baby, a mezen nem jó felvétlenek, 99-et nagy sláger, aztán Patrick Tippin kicsit house-osította, ronda szóval kifejezve. Felvétel pedig a Gabesz úr szeretné hallani, és küldeni mindenkinek a hétvégére. Jó, most akkor

Éppen azon a kívánságok között bőven. Mondom azt, hogy nagyjából a 2000-es évek elejétől alkott nekünk, és nem a legikonikusabb slágere, még nem lenne szív rossz, nyilván a Satisfaction volt, de van pedig Dobos József úr kérésére, szóval én azt mondom, hogy remixet kért tőlem. Én azt mondom, hogy ez a Nebrosz megoldását, egészen a felvétel kicsit másképpen. Jön Benny Benassi, és ez a Satisfaction.

Satisfaction.

Na, szépen vissza az időben. Egészen fontos, hogyha szóba szeretném hozni a 80-as éveket, akkor nagyjából ez a zene és Tilcsi is meghatározó volt. Akkoriban Romfo érkezik, és a Flashlight on the Dissonant Mucsika érkezzen, és a István úrék kérésére sok szeretettel. Ebből is az extended verziót választottam, amely először, ahogyan én is megismertem ezt a dalt. Szóval a Mucsika, jön a Flashlight!

Nagyon kedves, Anita kérésére játszom, nagyon rég hallottam, és nagyon nagy sláger volt akkoriban. 10:45 érkezik, így igazi postsláger a 80-as évekből szintén. Ez az Everybody Wants to Rule the World. Köszönöm szépen a kérést.

gondolkodás, Molicsinában pedig 99-ben volt nagyon sokat játszott. Ennyi a dance muzsika. És ha ismerül, kértek még egy dalt, lesz még egy igazi szuperhíró. A szuperhősök általában érkezik a felvétel, és kérésre és kívánságra játszanak meg. Tehát azért mindent itt 14 óráig. Hát persze, hogy a déz.

hihetetlen, én is akár lehet az a kérdésre szól. Szabina, a régi szép időkre szeretnék kérni és küldeni mindenkinek, aki emlékszik erre. Új, nagyon rég volt, tök össze 2002 környékén. No mercy, ez a Please Don't Go. Remélem maradtok.

Nemes Ava Prison Ghost volt a felvétel, aztán pedig a hip-hop felé hajlunk némi R&B felban. Robi a csajoknak küldelje nagy szerők és a Novos felvétel, akkor a Kubán szóljon. Köszönöm szépen a felvétel, természetesen én is nagyon szeretem, hogy eszembe jutottad, már is érkezik.

Jég, babámmal, hogy a fordításban hallottam egyszer. Viszont a kedvesének Andrásnak szeretne szélszerelmes dalt küldeni, és lehetne a Tony Braxtontól az Unbreak Dark Heart, egyszerűen egy spanyol megoldásban. Természetesen a B-oldalról szól a kislemek. Nagyon-nagyon szeretem az egyik leggyönyörűbb dalt, halljátok, és bizony, ez nagyon szép szerelmes dal, András örülhet, Anitától szól a felvételnek. Finom szeretettel.

pörgőséges dal után azért vissza megyünk a pörgősekből, és most is egy úgy feeling onnan szeretném még mindig emlékezni, az se baj, hogy se valami jó a pörgős megoldás, szóval ebéden túl vagyunk, remélem, te is majd ezzel valamikor, igen, én is ezt remélem. Na de a pörgőségek egyik Nightcrawl, ez Pujtok Vélinan!

Kultúrák szólnak itt, kérem szépen, a kívánság műsor van. A Dávid úr kérését is teljesítem azonnal. Érdeklók megoldását, és valami labban én is sokat játszottam akkoriban. Mondtam, hogy remix szélben szól a felvétel. Szóval mindenkinek, aki már örül a hétvégének. Ez aki nem úgy értem, csak mindenkiről a hétvégének szól a felvétel.

Igen, szépen csak a kérdésére viszont vagyunk a 80-as években. Dalt egyik legjobban sikerült bügyájdó felvétel, amely igazi post-punkhoz szerezhető, a Sweet 16. Köszönöm, Encsika, a kérdés szól oda.

kérésed pedig azért hadd köszöntsem Mazsékat, és akik Erdélyből a barátnővel együtt hallgatnak, nagyon szép helyen gondolom, ugyan remélem, hogy ott is nagyon nagyszerűen jó a hangulat, igen, ott egy órával másabban jár az idő, úgyhogy üdvözöllek ott is Erdélyben barátnővel együtt, illetve itt van János Sándor, az üzenettel még. Üdv Boriska, üdv a Bátori Autószerviznek is, Roli, ne lázz, az szól az üzenet, Szoli, ne verekedj, mert kilaklak az esőre, húha, Sanyika, ne kiabálj, Janika, tanuljál, DJ Bodo, ragdaláljuk, főnök, hozd a pénzt, üdv Johnny-nak. Kérem szépen, a parancsok együtt szólnak, és van egy dal még Ádinak ehhez. Jól megpörgetjük azt a dalt, szerint nincs nő, nincs írás. Bob Elég nem mixel, és a dal pedig Nova.

Bödi Szabi úr kérését már is komolyan játszanak, hogy érkezik ma a Picotto felvétel a Commodore Reloaded megoldásban. És természetesen neki is jó utat és pihenést kívánok majd. Mondta, hogy nemzetköziség, előrakások, ilyenek rövid távon kellett ezeket. De hát ugye minden vezetésnek van némi kockázat, hogy jön a felvétel. Ma a Picotto, ez a Commodore.

bele pedig jó kis pitbull muzsikánk, Fireball-ja is természetesen kérésre és kívánságra. Már is mondom a nevet és a kérőt, Martiék szeretnék küldeni, csak úgy a csapatnak, hogy pörögjünk. Hát akkor pitbull és a Fireball, csak az örgésed és a csapatnak.

0: Szuper DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. www.superdjradio.hu.
1: Igen, és persze nem köszönünk azért, hogy Hello című dal hadd szélen ide. Ákos érkezik, Enzsike kérésére szóljon a dal, de hogy legyen egy kicsikét különleges dolog, egy olyan verziót választottam, ahol egyszer zongorával adja elő apostrofálja Ákos ezt a muzsikát, méghozzá annól még az Ákos 40 pluszos koncerten szólt,

Kis Imadónak még egy kérése lenne a hétvégére. Szomorkodjunk itt a dalokkal. Utolsó egy felmétel a kérések között. Can't take my eyes off you. Thank you all, itt halljátok. Köszönöm a kérést, Imre.

a kéréseiteket, a kívánságot, a jó hangulatot, a kedves szavakat egyenek. Fantasztikus hétvégét kívánok mindannyiatoknak, hallgassátok a Super DJ-t, és tovább jó rádió hallgatást kívánok mindannyiatoknak. Én ezt elköszöntem, lehet ez jobbak.

0: Ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: I'll show you.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: That's it.
3: Best station around.
2: Turn it up.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Super DJ Rádió.
2: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Kattanj ránk!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

this is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: I'm afraid.
1: You're listening to Super DJ Radio!
2: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy éppen, oh yeah, szép és csodálatos jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión. Ez már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig, azaz 2 órát pörgetem a lemezeket itt a Super DJ Rádión, ahol a plusz 3670 45959-95-ön lehet nekem írni a Viberen. Mindenfélét is, hát eltelt, ki kellett lehelnem a lelkem, azt lehet mondani. Eltelt egy hét, itt vagyok megint. Iszonyatos nap után vagyok, azt lehet mondani. Ugye, aminek össze kellett jönni, az össze is jött. Ugye reggel 7-től, nem kezdek el belemenni a részletekbe. A vége volt a legjobb. 4-ig dolgoztam, és úgy értem haza, mint 5-ig dolgoztam volna. Nem csak Magyarországon szarok már bocsánat a vonat közlekedések, hanem Stockholmban is. Na de fájtlat rá, azt lehet mondani. Itt vannak az én fincsi zeneim, amit így szokás szerint tudjátok, mondjuk magamnak zenélek. Már ezt megkaptam egyébként, de nem zavar. Én jól érzem magam vele, ez a lényeg, és hát igazából azért vagyok itt. Szerintem, vagyis én azért vagyok ennél a rádiónál, meg a többinél is, vagyis az előzőeknél is, hogy én megmutatom azokat a zenéket, amit én szeretek hallgatni. És nyilván van olyan zenék, amit igazából máshol nem pörögnek. És még mindig azt lehet mondani, hogy nagyon fincsik ezek a zenék. Ahogy a szokott lenni, péntekenként megyünk tovább az All Day I Dream kiadónak a lemezei hallgatásával, és ugye elértünk a múlt héten az extra kiadásos All Day I Dream dupla albumok feléből az ötös lemezhez. Egyébként a sorszámban a 70 akárhányadiknál tartunk. Ha jól emlékszem, a 74 vagy a 75-ös, nem, 74-es lemez volt az utolsó, amit hallgattunk. Na szóval van egy ilyen mellékág az All Day I Dreamnek. Ez az ötös lemeze szól, vagy pörög éppen 2021 április 23 Goji Hüvek és a Colleges albumnak a C oldalát. Kezdjük el, ugye az AB-t már meghallgattuk a múlt héten. Meg lehet, hogy ezt a zenét is, ha kiemlékszik mindenre, főleg amikor meg van szédülve az ember. A lényeg, hogy itt van Goji Hüvek featuring Moose, és ha jól tudom, ez pont pénteken játszott, hanem nem baj, lehet ez volt a záró. Ha nem, a zene címe az Amulet. Én jó kagylózást kívánok mindenkinek, meg szoktam mondani, hogy majd jövök még, azt olvasom a Viber-t, és azt is, hogy oh yeah!

akkor nézzük. Pár ember belfér, hogy beolvasom. Itt van Encsike, azt írja, a kedves DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelenléti, Pipa, mára is. Nagyon szép estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatás, lazulást, kagylózást, neked pedig jó oldást. Pusz Csika, Encsike. Hello, Encsi. Kösz Csike, neked is jó kagylózást, mint ahogy az is a családnak is, aki jelen vannak, itt van a kisfiam, mondja, apa kezdődik, jön az oh yeah! Csodás estét kívánunk neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Már vártunk és örülünk, hogy újra itt vagy és hoztad a fincsi muzsikákat, oh yeah! Nagyon szépen köszönöm István, és nektek is nagyon jó kagylózást kívánok. A kisfiadnak meg azt üzenem. Oh yeah! Mint ahogy Kosszrup Gábor is tiszteletét tette, mint füllel, mint kézzel lehet azt mondani, mert hát írt nekem, és azt írja, jó estét, mester úr. Tiszteletem, Gábor. Jó kagylózást. Zsú is itt van. Szokásosan lepinál, már bocsánat, lefittázik, azt mondja, hey fitta, min fitta, itt vagyok, man! Hello, Zsú! Jó kagylózás, man!

pörgünk tovább a következő lemez, hogy Alexander Church, nem Church, Church, mint a templom. Szóval Alexander Church 2019-ben csak megjelent, aztán is nőtt igazából. Sok minden nem tett az asztalon a csávó, viszont hozott három nagyon jó lemezt, aminek mind a két oldala jó volt. Két lemezt már meghallgattunk a múlt héten, most jön egy 2019. szeptember 24-e megjelenésű Configuration harmadik lemez. Ezt ajánlottam a Basinak egyébként múlt héten, erre emlékszem, látod? És hát itt jön az A1-es, lehet azt mondani a Configuration 3-asról. Az Object Relations. Hihetetlen jó zenék vannak ezen is, mind a négy. Hozom majd mindet és meghagyózzuk együtt.

Jaj, hát a jó zenéknek mindig olyan gyorsan vége van. Úgyhogy megyünk is vissza a Goji Hüvek. Album járra a kollégészről jön a C2-es, jön a Leto. Ete, Szetíjén. Hogy ez mit takar? A bánat tudja, de szerintem jó zene, figyeld.

Zsú azt kérdezi, hogy micsoda? Hát most nem tudom, te érzed nekem, hogy tudjátok azt, hogy ugye a Zsú mindig úgy köszön be, hogy hey fitta, min fitta. Na most tegyük hozzá, hogyha le akarjuk fordítani svédről magyarra a fitta szót, ugye hey az mindenről hello. A fitta igazából női nemi szervet jelent, csak csúnyán mondják a svédek is. Megérkezett Hódim és hozzánk azt írja, tiszteletem in the house. Jaj, de kifáradt az a kityutyi. Hello Imi, jó kagylózás nektek is akkor. Itt van önünk Kovács Balázs Attila. Ő azt hiszem, ő, te vagy a svájci acél, ha jól emlékszem. Azt mondja, hogy szia Simon, oh yeah, üdvözletemet küldöm Mercivel a teraszról. Hello. Jó kagylózás nektek is. Megérkezett Kolozsim is. A szentségit, hogy milyen képet küldött egy OJ-ről. Egy hatalmas OJ van a képen egyébként. Amit ír, szép estét, jó pihit és kellemes pihenést hétvégére, Tomi. Végre péntek és egy jó kis lazulós light zenék. Ez kell most a testemnek, lelkemnek. Nem is kéne, Diund is abszolút jó. Jó adét, sok hallgatót és szuper estét. Imikén pont arra gondoltam egyébként, hogy beléptem az ajtón, ezután a fergeteges isteni nap után, és arra gondoltam, hogy hát sútba teszem igazából ezeket a zenéket, amiket ilyenkor szoktam játszani, és tényleg előmarkoltam az ilyen Chris Liebling, meg a Marco Bailey, meg az ilyen lemezeket. Itt van, előre raktam a dobozba, vagyis a ládába, azt úgy gondoltam, hogy inkább nem barmulok, majd legközelebb. Csak hogy jó legyen. Itt van velünk Denisa is. Hello! Kaptam egy mosolygó szerelmes fejet, vagyis szívecskés fejet, nem ugyanaz. Bocsánat. És azt írja, Vajkóc is veled. Hello, Denisa. Jó kagylózást oda is.

Na tessék, kell itt a női nemi szervekről beszélni, aztán megjött a Surci is egyből. Nem tudom, hogyan van. Hogyan van a női nemi szervekről beszélni, Surci előkerül. Így van, és hát ugye közben írogattak nekem. Tőszegről, ja, bocsánat, Tószegről vered haza éppen. Surci utón van, hogy szokott lenni, mindig utón van a csávó. Na most kérdez, oh yeah. Fincsi minimál. Már csak 269 kilométer van hátra, és beír a célba. Surci, kitartást velem. Maradj velem, baby. Na de nézzük a következő zenét, még mindig Alexander Church, és az A2-es jön a The Space, na még egyszer a The Space Between, az űr közöttünk.

következő Gucci Hewlett-kel, azaz a B oldal 1-es zene, jön a Man című nóta. Fincsik is elgondolkodható, pattogós és ütemes is. Rajzos!

úgy gondolom, hogy szerintem elég jó zenéket választottam inkább, ahhoz képest, hogy rombolni akartam mondjuk így az ízlést a technóval. Lehet, hogy csak jobban felhúztam volna magam. Úgyhogy szerintem jó zenéket választottam, vagy jó stílust hoztam megint. Inkább legyen pihentető a péntek este, mint sem főzaklatott, igaz? Így van, úgyhogy megyünk tovább a következő zenével. 2019, még mindig szeptemberre jön Joshua Cantrell és a Transference című nóta. Na, ez is egy ilyen kis... hát nem egyszerű. Nem egyszerű, de fincsi.

Ajaj, és már megint megyünk tovább a következő Gyöcsi Jövek zenében. Ami igazából mondhatni, vagyis majd, hogy nem az utolsó lesz, igazából utolsó a Gyöcsi Jövek és a Colleges albumról. A D2 jön, a Forest Song in the Night. Az erdő hangja az éjben. Oh yeah, figyelj!

Ugunk is tovább a következő zenére. Még mindig 2019, még mindig szeptember, jön a Figure Grand és a Counter Transference. Ugye az előbb hallottuk Joshua Cantereltől a Transference nótát, ez meg itt a Counter Transference egy Alexander Church remixben itt az operem. Figyelj!

kattanunk aztán a következő Only a Dream lemezre, ami 2021. december 21-én jelent meg. Megint egy ilyen kis mellékág igazából az Only a Dreamnek, amikor ilyen valakinek az albumját adták ki. Így az Only a Dream 6-os mellékágú lemeze az Adid Album. Szóval a 6-os lemezt a Pippi Zeiss nyomta piacra. Vagyis a piacra az Only a Dream adta, de Pippi Zeiss, ugye aki igazából az albumot létrehozta, az a Multiple of Three nevet kapta maga az album. És hogy erről szól az első zene. Ning Ning, aki közreműködik ebbe a zenébe Pippi Zeiss mellett, a zene címe pedig az a Life Fat Nine. Na még egyszer, Life Fat Nine. Úgyse fogom tudni kimondani egybe, de nem baj, jó lesz ez így is. Oh yeah!

az utolsó Alexander Church zenére, ami még mindig 2019. szeptember 24-én jelent meg, a Configuration 3-os lemez. És az utolsó zene, amit tőle hallhatunk, Alexander Church-től, a State Shifting. Szintén egy kis húzós, fincsi, én rajzolós ez is.

lassan patogunk tovább, aztán elfogy Alexander Church. Egy jó darab még nem lesz, de az van, hogy megyünk tovább, jönnek megint egy Pippi Cejz. Pippi Cejzről annyit lehet tudni, vagy Cejzről. Annyit lehet tudni, hogy hát Birmingham-i születésű, egyenesen Angliából. Én mondjuk láttam a csávot, én nekem mindig úgy tűnt, mint valami öreg, török öreg ember lenne, de nem, amúgy nem. Érdemes utána nézni, meghallgatni pár zenét, itt a következő Pippi Cejztől Sabrinával közösen hozták a Baum című nótát.

felengedett a jég. És a Istvánéknál azt írja, hogy ezek fincsi muzsikák. Füleimnek. Bocsánat, füleinknek. Tudok olvasni amúgy, csak nem mindig. És azt tudom mondani, hogy a következő megint csak fincsi lesz, sőt, az összes többi fincsi lesz, és ha már egyszer 9 órakor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit, én te tudod, mit mondtam, szeretnék, de nem baj. Szóval szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Night, DJ Simonnal egészen 10 óráig, aztán senki sehova 10 óra után, hiszen nem lesz vége az élő adásoknak, ugyanis jön, tudjátok, a Nightlife, az éjszakai bagolya, a Kőszegi Gabi barátom veszi át a stafétát 10 órától itt a Superen.

kezdjünk neki egy másik sorozatnak, mondjuk így. Pár lemez van a Moments-től is. A Moments kiadó 2021. július 20-án adta ki az első lemezét. Guy Mansur volt az elkövetője az első lemeznek, mármint aki a zenét hozta. Tudjátok, az a Guy Mansur, aki egyébként Tel Avivi, és a hetero barátom imádja őket, akik Tel Avivból vannak. Szóval jött egy mini albumban a Moments első lemezén, Moments kiadó első lemezén. A We Are Together, az Aoldal 1-es. Ezt fogjuk most itt meghallgatni, közösen, ha már egyszerűen ez a címe. Oh yeah, itt a szuper!

Na pörögjünk tovább a következő Fincsi zenével 2021. decemberre. Jön Jamu Sangere. Oh yeah. A zenéjének címe pedig annyi, hogy Lua. Erről fog énekelni nekünk.

Pontosan így képzeltem összekeverni. Ja nem. Mindegy, ezt elejétől akartam. Hogy hallgassuk meg, hihetetlen a csávó hangja. Úgyhogy be is fogom.

Nem sokára pattogunk, és tovább igazából a háttérben már oda csempésztem a következő Guy Mansour notát, ami még mindig a 2021. július 20-ai megjelenésű első Moments lemez. P oldala jön a Homecoming, azaz a hazatérés. Fincsi, ez is Fincsi.

Na, aztán bejelentkezett végre Amerika is, egyenesen Ocean Cityből itt van nekünk Frityó. Azt ír nekem, hogy good evening, here we go again, üzlet, na még egyszer üdvözlet a rohadás meleg Ocean Cityből. Ha, ott is ilyen meleg van, figyelj, én izzadok, mint a lovak, rajtam van egy ventilátor, pörög itt rajtam. 600 ezer fordulaton, 16 fok van nálunk, én már nem bírom ezt a meleget, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Kellemetlen, azt tudom nektek mondani, én nem tudom, mi lesz Super DJ találkozón. De ha ennél melegebb lesz, akkor nem megyek. Ja de,

hop, valami kis utat vagy mellé futott, de hát ez van, itt a következő zene, Tamir Regev, egyenesen megint csak Izraelből jön a csávó, és jön az Abs Cinema, Abs, mozia, meg egy kaktusz mellé, mert belenyúltam, nem szabad belenyúlni. Kolozsi Émi azt írja nekem, hogy ramaty időnek mondjuk itthon ilyenkor, ez ugye 19 foknak, amúgy 30 fok van. Hát én igen, én a 19-re kiegyezek mindenhol. Fritjó azt írja, hogy 40 fok van. Hát, az már jobb viszki.

és a Multiple of a Three kettes lemezének a C1-es zene jön az Africool és a Bayeke. Természetesen egy PVC remixben itt a Szuperen.

BBC ezután megint jön Tamir Regev, a Moment második kiadású lemeze 2021. szeptember 9-e. Jön a B-oldal, jön a B-oldal 1, és csak egy zene van rajta, úgyhogy nem is lesz több. Jön Franco, mármint a zene címe, Franco and the Earp. Nem tudom, mit jelent, nem is akarom lefordítani, viszont iszonyat jó zene, Ethel.

Kolozsimi beindult, azt mondja, hogy hát, Jakab szálláson a találkozónk lesz ott, nem olas. Egy üveg viszkit csak ketten. Meg Bazi. Meg hetero, meg Pácika, meg bárkinek is, vagy mindenkinek is. Figyelj, Kolozsimi, mindenre bevő vagyok, tudod? Meg hát mindig így, oh yeah. És a István azt írja, nem semmi muzsikák. Én is így gondolom. Ez a csávó, Tamir Regev. Hogy kell kimondani, rendesen izraelül, ha bárna tudja, de viszont iszonyat. És így van, mint egy szimfónia. Ezt lehet, én azt mondtam, hogy pont a múlt hét pénteki adásom mondtam azt, hogy egy ilyen kis miniatűr izé volt, szimfónia, koncert volt. A múlt hét péntek, ezt szerintem úgy alá lehet verni, hogy ez így a folytatása annak. Hát a rossz idő, sokat bír inni. Hát mindent is sokat bír szerintem. De nézzük a következőt, ezután a csodálatos a Franco and the Arp zene után megyünk vissza PPC's Multiple of Three albumjára, és jön a C oldal kettes zenéje, azaz PPC's és a Polar Pattern. Oh yeah!

hetero barátom hozzátesz, és még bárhi, bármikor is, és bárhol. És hát így van, egy szomorú hír Kolozsiminek, meg nekem is, hogy Bazsi barátunk sajnos nem lesz ott Jakabon. Be nem, hogy meg velem érte, kap érte két gyomrost. Majd kettő között ezt eldöntjük. Hát tudom, Armin van Buuren meg a izé, minek a scooter az fontosabb. Nem baj, elnézzük neki. Meg hát olyan, igazából az életében az egyszerre van az embernek. Egyébként hozzáteszem, Sting jön hozzánk Uppsalára. Az így nagyjából 40 kilométerre van, én nem tudom, emlékszem, utána lehet, hogy kicsit több. És hát 1800 koronába kerül egy belépője, egy állójegy, egy parkba lesz. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy hát tudod mit, fuck you Sting, nem megyek. És Kolozsi, mi azt tudom mondani, hogy remélem pénteken jössz, bár lehet, hogy szombat lesz belőle, a péntekből meg szombat lesz, vagyis a péntek és szombat is lesz. De két nap? Na mindegy. És hát az van, hogy Kolozsi, mi nagyon sajnálja, itt írja nekem, hogy hát Bazsi nem jön. Én megpróbálom rávenni, hogy azért szombaton valahogy próbáljon odaérni. Na csak egy órára is, já, tudom, messze van, nincs közel. A közel meg nincs messze, a messze meg nincs közel, vagy hogy mondják ezt, de valahogy így van, de ha más nem elmegyünk érte, aztán neki van haja, nekem nincs, őt meg lehet tépni, a hajánál fogva lehet húzni egészen Jakab szállásig Bazsit, úgyhogy nem lesz vele gond, szerintem.

és már egyszer itt egy Jakab szálláson beszélgetünk, ugye azért tegyük hozzá, hogy július 24, 25, 26 Jakab szállás Super DJ Rádió 7. találkozója, vagy a 7. Super DJ Rádió közönség találkozója lesz Jakab szálláson, és hát mindent lehet, mindent is lehet ott csinálni Jakab szálláson, repkedni, bowlingozni, legfőképp ott aludni, ha van úgy, hogy párna csatázni is lehet, ha jól tudom, vagy valami ilyesmi. Aztán, ha jól tudom, van egy olyan, hogy próbálom előkeresni a dolgot. Igen, plusz 36, 20, 3, 44, 30, 50 a szobafoglalás számai. Itt ezt a számot kell hívni, hogyha valaki szobát szeretne foglalni. Vannak ugye francia ágyas, meg mindenféle ágyas szobák, illetve mindenféle lehetőség megszállásra, vagy leszállásra a Jakab szálláson. Lehet utána nézni egyébként a mi Facebookos oldalunkon. Mindenféle info meg van osztva.

megyünk tovább, pattogunk tovább a következő lemezre, ami a Moment Records harmadik kiadású lemeze. 2021-ben jelent meg szintén. Az előadók a lemezen Sharan Zagilevich, egyenesen szintén Tel Avivból érkezik a csávó, karöltve Shai T-vel, oh yeah! Ő egyébként Shai TV, szintén Tel Avivból, a zenéjük címe pedig a Roots, a gyökerek. Mármint nem ők ketten, hanem csak a zenéjük címe a gyökerek.

hetero barátom is támogatja, hogy jöjjön Bazsi, maximum engem fogsz támogatni, mert Bazsi nem lesz ott. Vagy elmegyünk, aztán eltépjük onnan a koncertről, ahol éppen nem fellép, vagy izé, hanem ott lesz, majd keresik a tömegbe. Azt mondja, hogy Hódi mi azt kérdi, hogy hol van, hol látom a Szállás, ha nincs Facebookom, hol látja Hódi mi a Jakab Szállás.

azt írja nekem Kolozs Imre, hogy riport lesz velem, mivel kíváncsi ember, és hát az, hogy mikor és hol jött nekem a zenélés, és a többi. Ne áruld el előre, mert fel leszek készülve, akkor nem lesz ilyen meglepetés kérdések. Úgyhogy tarts meg, ne írd le előre, hanem hogy és igazából készülj, tessék összeírni, mint egy igazi riporter. Na jó, ne. De lehet. Egyébként szeretek beszélni. Ez így halljátok is. Főleg, amikor iszak, akkor nagyon okos is tudok lenni egyébként, csak mondom. És ha már így az okoskodásnál tartunk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy 8 perc van hátra az adás időből. És érkezik hozzátok, tudjátok, a Nightlife az éjszakai bagolyjal, alias. Kőszegi Gabi! A jegyeket itt lehet megváltani előre, még 5 percetek van rá, ja nem 8, mondtam az előbb. De ha nem fértek föl, akkor vessetek magatokra. Ugyanis indul a Nightlife 10-től itt a Szuperen. Oh yeah!

igazából én azért szeretném tudni, hogy az is a család bármelyik tagja meg fog-e jelenni a Jakab szállási bulin. István, szedd össze a pereputyot, aztán otthon neki július 24-25. Amit tudok ajánlani, vagy 26, de inkább 24-25. Találkozzunk ott. Hajtsunk fel párat. Ha nem, szoknyát legalább italt. Aztán pörögjünk rá a következő zenére. Jön megint Pipi Cejsz és a

legközelebb velem, mikor, nem tudom, jövök valamikor, ami biztos jövő héten pénteken, ahogy az szokott lenni mindig itt 8-tól 10-ig, aztán lehet, hogy beugrok holnap, lehet, hogy beugrok vasárnap, de ez még nem biztos, mindig a jövő zenéje, azt szoktam mondani. Ha igen, akkor úgyis meg fogjátok tudni, a Facebookos oldalunkon mindig meg van osztva minden. Bazsi, hiába mutatod, mert nem tudom, hogy most horgászni mentél, vagy milyen. Holnap nem biztos, de lehet, de nem biztos. A holnap nem lehet biztos. Na figyeljetek, 5 perc és itt van, érkezik. Kőszegi Gabi barátom, tudjátok, az éjszakai járat indul, senki sehova. Rögtön ezután a zene után. Na szóval köszi még egyszer mindenkinek, csácsubicsá, sziasztok, oh yeah!

Ó, gyerekek, én valakit itt eltévesztettem. Toldi Miklós, nem is vettem észre, hogy írt. 3-4-10 órakor. Még előtte értekem, hogy szép estét, kedves DJ Simon, jöttem kajlózni végre, pacsi a szupereknek őt. Toldi Miklós menő a zene, és hogy oh yeah. Elnézésedet kérem, nem vettem észre, de az az igazság, hogy ez olyan, mint ha valaki beleolvasott volna a dolgokba itt. Aztán még hozzáteszi Toldi Miklós, hogy köszi a menő zenéket, kedves DJ Simi. Igazán nincs mit, majd leverjük. Köszegi Gabi barátom vesélyét, hogy itt fog, vagy itt üzé. Beleolvasgat abba, mire nem kellene. Sose volt ilyen jó. Na figyeljetek, jön az éjszakai bagoly.

Tehát akkor késők a hölgyeknek, puszi a lányoknak, meg egy hatalmas pasi az uraknak. Sziasztok, szuperek, sziasztok, éjszakai baglyok. Június 5, péntek, az a várva várt. 10 óra múlt 3 perccel. Mikrofon és a lejátszó mögött szerint jó magam, Kőszegi Gabi, az éjszakai bagoly. DJ Simon barátomnak köszönjük ezt a nagyszerű 2 órát. Tomikám, szuper jó kis chill zenéket hoztál. Amint írtam is neked, sajna időm nem volt írni, na de a fülem az végig tapadt. Kedves baglyok, van egy Viber számunk, 3670459595. Ha van kedvetek, akkor írjatok nekem is, én meg szívesen beolvasom. És amint ígértem, ma estei zenei színpadon 90-es és a 2000-es éveknek a legnagyszerűbb dance slágerei,

És amint mondtam, elindult az a bizonyos Bagoly Express. 6 perce robogunk keményen itt a virtuális éterben. Itt van velem Csörgő Zsolt barátom is, aki annyit ír, hú-hú, Gabi. Szia, kedves Zsoca. És itt van velünk Herbie is. Hello, hello, fülelés van. Kérek engedélyt a felszállásra, pusszantás mindenkinek. Bécinek közelem, bocsász, de valamikor bealudtam, nem tudom, meddig hallgattam. Szia, Herbie, örülök, hogy itt vagy. Baby, all night.

és akiket elhoztam nektek ma este. Alice DJ, Better of Alone, előtte pedig a Sexy Boy, azaz mi. Ez pedig már Billy Moore, és az Up and Down, azaz a Fall in Love With.

szépen haladok itt az üzenetekkel is. Következő megálló Erdély Erdőszedgyöngy. Felveszik a drága Isa családot, Isa Isti barátomat és kedves családját. Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok, természetesen az első helyen.

kedves magyok, Walking on the Street. Amikor már jó kedvel sétálunk haza a buliból, ezt megénekelte annó valamikor Sand Lovers. Istenem, hányszor volt olyan, amikor én is sétáltam az utcán hazafelé, aztán dúdoltam itt a Sand Loversnek ezt a nagyszerű dallamát.

Kedves drága baglyok, remélem, hogy erre is emlékeztek. Ez nem más, mint a Relation. Erikának az egyik nagyszerű dallama 2004-ből. Amolyan igazik és lazulós. Méltán híresen tükrözi a 2000-es éveket.

közben jöjjön egy újabb Viber üzenet. Itt van az én edekás barátom is, egeresen Németországból, aki annyit ír nekem: hajrá, mókmester, látom, sikerült kikúrálni a hangod. Csapasd neki, edekás Németország jelen. Hatalmas pacsi Zsoltikám, amint hallod, igen, most már hát friss és üde, mármint a hangom.

van az én debreceli DJ barátom is, a fiatal 50 pluszos, aki nem más, mint Bazsi. És csak annyit ír, szia tesó, hallgatlak, itt vagyok. Hát szia kedves tesókám, örülök, hogy itt vagy. Figyelj, fülelj, ahogy szoktam mondani, a bókmester akcióba.

Hát kedves magam, itt van egy újabb 2000-es beli csoda. Megmondom őszintén, nagyon sokat pörgettem annó. GK és a You Got Me Dancing. Oh my God, music.

egy újabb pár üzenet innen a Viberről. Köszönteném Gedeon nénit is, azaz Macskási Szilvi barátnémet egyenesen az oroszlányi megállótól, aki annyit érdekel, mint Gábor. A beteg hangod olyan, mint a borotva pengémmel elvágtam volna. Szia Szilvikém, örülök, hogy itt vagy. Köszönteném Erikát is Győrből. Szia Gabi, jó adást kívánok! Nagyon jó korszak volt ez a 90-es és 2000-es évek. Sok szép emlék, sok-sok áttáncolt szombat éjszaka. Kedves Erika, hát igen. Akkor ezeket a zenéket játszom, nálam is igazi emlékidézés van. Az egyik szemem sír, a másik nefet. A füllem meg hát egyenesen extázisban van. Örülök, hogy itt vagy, jó fülelést!

megérkezett az én drága főcsaposom is, Encsike. Szia, kedves Kőszégi Gabi, sziasztok, éjszakai baglyok. Encsike vagon jelen, készen a zenei utazása, millió puszcsi mindenkinek, és egy nagy virtuális ölelés. Puszcsika, Encsike. Hello, hello, Encsi, örülök, hogy itt vagy ma is.

köszönteném Sutka Janó barátomat is, aki annyit kérdez, hatott a forralt whisky. Hát igen, kedves Janó. Amikor a skót kipróbálja az írt praktikákat. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz.

megköszönteném az én Toldi Miki barátomat is, aki itt megtisztelt minket a füleivel. Miki barátom annyit ér, szia DJ Kőszegi Gabesz, remek parti lesz ma is, úgy érzem. A hangod rendben van, kagylózom, kérdék egy helyet a szuper vonaton, és üdv a baglyoknak, remek estét kívánok, Toldi Miki. Kedves Mikikém, üdv az első osztályon, és örülök, hogy itt vagy barátom. Örgő Zsolt barátom is annyit ír, fasz a kezdés. Kedves Zsolca, a legjobb a legjobbaknak. És véget értek az üzenetek.

és visszautaztunk 2000-be. Elhoztam hozzátok Flor Fillát és a Zitalo Dancert. Közben itt egy üzenet Herbie-től. Ezt meg hogy mindenki alszik, hát csak észedek itt béres cseppet. Herbie kérdezi, mi lett veled, hogy ilyen a hangon? Kedves Herbie-kém, allergiás vagyok a skótokra.

köszönteném Jopit is. Szia Gabi, üdvözlet bagyok! Sex Mr. hangolódás beindult. Jó bókolást, mester! Szép péntek estét mindenkinek! Luna la Luna, szia Jopi! Örülök, hogy itt vagy!

kedves bagyok, ha már 2000-es évek és emlékidézés, ez sem maradhat ki természetesen. Preciózó és Marvin közöse, a Let Me Stay 2000-ből.

És itt van az én főcsaposom Mizie is, szinte már tökéletes a hangot, főbeg a jóre. Csak nem kipróbáltad a 80%-os spic vagy storrubot. Hát kedves Encsi, arról van szó. Volt egy kis forralt whisky. Meg valami csócskodaszer. Megmondom őszintén, azért volt egy kis gumibogyószörp is.

Gitta és a No More Turning Back. Közben pedig itt van Nagy Zoli is. Luna la Luna, jó pinteki partit mindenkinek. A mester a talpalával ott, a csapos pedig a koktélt keveri. Hát szóljon, én meg addig is a vizes palackot cumizom a munkahelyen. Hatalmas pacsi Zolikám. Tudod, most a vizes palack, a hazai szakon meg a jó kis helynekker. Örülök, hogy itt vagy, na meg persze kitartást a melóba.

Közben pedig köszöntenék új éjszakai baglyokat, mégpedig a vajkóciakat. Itt van velem Denisa és kedves lánya Zsófi. Szia Gabi, Vajkóc is veled. Most éppen lányommal Zsófival hallgatunk és örülünk neked. Csak így tovább, mert még a virág locsolás előttem. És Denisa azt írja, megiszünk mi is egy gumibogyó szörpöt a hangulatra. És persze a tiédére is.

legújabb emlékidéző 2001-ből. Annyit mondok nektek, hogy a Love Lasts Forever, DJ Molela. Oh my god, what a music, isn't it?

köszönteném a drága Pestát is. Szia Gabi, pöröghetünk. Hosszú volt a hét, nyomassuk. Aztán kaptam is egy képet itt a hétközbeli melóról. Kedves Pesta, kitartást!

bácsi Csányi Jánosunknak is. Szia kedves Janikám! Szia, szép estét mindenkinek, kezdődik az éjszakai műszak. Irány haza, túlmérettel Olaszországból, Szlovénián keresztül. Magyar és utána haza. Csapasd neki, hogy jól menjen a kamion vezetése. Jó gurit mindenkinek! Szia Janikám még egyszer. Az úton pedig óvatosan. Hangerő pedig a szigorúan maximumra.

Nagy Zolinak egy üzenet Encsitől. Hát ez Nagy Cumi, kedves Nagy Zoli. Tóldi Miki barátom is annyit ír, csak így tovább. Kitartást, aki melózik, illetve az utaknak, mindenkinek biztonságos közlekedést. A mester a többit mókolja. Köszönöm, Mikikém.

hatalmas pasi Ocean Citybe is. Ocean City's here. Itt van velünk drága Frittyonka tengeren túlról. Hello Frittyo, hello sir.

hatalmas pacsim a putnoki csapatnak, és itt van velem Norbi, na meg a legifjabb. Ciao Bagoly bácsi, Hácsi bácsi, maga nem Mohácsi, üdv putnokról. Köszönöm a képet is, amint látom a fiatal ember jól érzi magát, csak úgy, mint az apuka. Írja, atyai, mekkora zene volt, imádtam, imádom.

És kedves magyar, ha már hangulat fokozás 97, Freed from Desire. És a lyrics, my love has got no money, he's got a strong beliefs. Örök kedvenc.

Natasha Hagen, Que Sera. És örömmel látom, hogy újabb baglyok jelentkeznek itt a Viberünkön. Itt van Duszám is, Málint Gabi. Szia Duszám, Németország jelen és Füler jelenléti pipa. Szép hétvégét mindenkinek, Nagy Pacsi Janónak. Vizi átadva, örülök, hogy itt vagy. Bazsi barátom pedig annyit irendig bírtam, barim. Bazsi, come have a good night. És a DR24 legyen veled, kedves barátom. Főcsapos a Bencsi annyit ír, more and more haszta, tegyél rá, Gabi, imádom zene. Kedves Encsi, most jön még a java. Jobi is írja, nagyon jó ez a mai mokolásod, Gabi. Kedves Jobikám, köszi. Ma megy az emlékidézés. És megérkezett a Kálós Ebjédi csapat is. Itt van velem Garai Tibi barátom és kedves családja. Tibi annyit írsz, drága barátom, szevasztok, szuperek! Kellemes szép estét és jó hétvégét! És nagyon jó szórakozást mindenkinek! Én ismét melóba hallgatózom. És Tibikém, a munka nem esít. Sir Tibi! Örülök, hogy itt vagy, barátom!

másik a kedves Bakyok, ahogy szoktam mondani, az óra fége felé köbb majd a megvagulás, amikor elgurul a gyógyszer. 98 számok, és a szex.

is van ez, esze secundo. Todemundo. Attenzione. Figyelem, szuperek. Ma este igazi emlékidéző parti van itt nálunk. 90-es évek, 2000-es évek eleje. Csak is a fő baglyoknak. Itt a Bagoly Expressen velem Kőszegi Gabival.

megköszöntenék egy új bagyot, azaz bagyokat. Itt van vannak velem Geriék is. Szép estét mindenkinek, szuperek a zenéki szalonna sütés és pálinkázás mellé. Kameni barátomnak üzenem, hogy igyon rendesen, ne legyen műanyag. Szia Gerikém, és pacsi a csapatnak. Örbi annyit ír, most is van energia, csak előtte aludni kell egy kicsit. Kedves Örbikém, a negyedik X után. Az ember örül annak, hogy el tudja végezni a dolgát. Mondjuk, amikor ilyen zenék mennek, akkor megszűnik minden fájdalom. Aztán megy a 2000-es évekbeli multidéző parti.

kedves magyok, megkezdtük a második órát is. 11 óra múlt 2 perccel. Ez még mindig a Nightlife velem Kőszegi Gabival. És továbbra is megy a 2000-es évekbeli emlékidéző parti. Csak itt péntek este. Köszöntelék itt egy újabb bagyot, aki nem más, mint Mónikánk. És az üzi pedig így szól, szia, én is bejelentkezem, a munka után jó kis buli van itt. Kedves Mónika, örülök, hogy itt vagy. És annak még jobban, hogy tetszenek ezek a dallamok neked is.

Igen, kedves Miki barátom, Bandung Project, Can't Get My Castle. Miki barátom annyit ír, ha bagol hölgyek tutirázzák, de jó ég, mekkora zene, csóri szomszédok, ez van. Kedves Mikikém, számtalanszor mondtam már, hogy te vagy a budapesti helytartóm. Képviseled azt, amit itt Skóciába én nyomatok. Terjeszted az igét a drága szomszédoknak, na meg a környéknek. Hatalmas respekt, barátom, és köszi!

van, drága Hódi, mi műzije? Vonató zenét kérhetek-e? A kedves Ivikém, mire gondolsz? Van olyan, hogy a vonat nem vár, meg van olyan, hogy a night train. De ha szereted, akkor szívesen éneklek is.

Remélem, hogy még erre is emlékeztek. Jó kis Fun Factory és a Do What D-D. És örülök, hogy jönnek itt a nagyszerű üzenetek, mégpedig azok a bizonyos buzdítóak, hogy énekeljek. Hódébi azt írja, énekelj! Vagy Zoli is írja, csak is a fekete pákó meg a rossz szálló. Ladás Szabi, Bódi Gucci-t lehet kérni. Sörbi pedig, Charlie, úgyis olyan Charlie-s a hangod.

aztán Jobby barátom itt hazugságon kapott. Azt írja, Fab Factory az már mélyen a 90-es évek, Gabi, de jó volt. Figyelj, Jobbikám, 90-es és a 2000-es évek, amit mondtam. 96. A legjobb év, azt mondják.

Drága Hörvi pedig azt írja, ez még mindig megy neked. Köszike. Mondják azt, hogy van az a bizonyos alkohol mennyiség, amikor már minden mindegy. És amikor az embernek megárad a hangja, csak hogy

drága is a Isti barátom annyit ír, nagyon szuper válogatás hoztál még mindig. Így nagyon ott van az Express, úgy, ahogy hasítunk, de rendesen. Kedves Istikém, örülök, hogy itt vagy még.

Sencsi is rájött arra. Esetleg benned van az X? Gabi bagoly, sokkal tutibb a hangod. Hát igen, Encsike, az az X az mélyen elveszett bennem. De bizonyos alkohol után azért előkerül, a felszínre tör.

is írja, jaj, ez mekkora szám! Igazi emlékidézők! Edekás Zsolt is írja, durva Didi Kudár egy kis Coco Jumbo hiányzik, és akkor még táncolhatsz is. És ahogy is a Ist írja, mi szuperbagyok vagyunk, nincs olyan, hogy még nem a végsőkig. Oh yeah!

itt van Tóri Viki barátom bűzíje, aki hagyjuk kérdezt tőlem, esetleg a repertoárba egy Masterboy. Kedves Viki barátom, a szomszédok tiszteletére, Masterboy és a Feel the Fire.

És akkor ez pedig Edekás Zsolti barátomnak, hiszen említette a Coco Jumbo-t, és azt mondta, hogy akkor biztos táncolni fogok. Hát Zsoltikám, megy itt a virtuális dance.

és az éjszakai baglyok között köszönteném Zoltánunkat is. Szia, kedves Zolikám, rég láttalak! Tudod, Zolikám, ezek azok a bizonyos Sunshine Live-os időszakok. Ugye, amik pörögtek annak a UPC-n, mégpedig a tányéroson. És igen, emlékszem, amit mondtál, hogy vidéken ez nagy dolog volt. És főleg, amikor ezek a zenék pörögtek.

Tóth Miki barátom üzije, aki annyit ír, mester, köszönöm, remek az este. Nem pikikén szokták mondani, elgurult a gyógyszer a DJ-nek. Második órába jönnek a zúzósabb dallamok. Candy Shop után mit szóltának egy PIMP-hez? A jó öreg 50 Cent, figyelj, fülej! Right spot at the right time, lights on, she like from behind. So sit up, she see what she wants. I hope it's a slow moment.

És itt van a csapos a műzije, Hencsi azt írja: na mizu fiatalok, senki se szomjas itt ma, mikor buli van ezerre, mi ez? Már száraz június is van, vagy mi az össz? Hencsi azt írja, hírgumburgum lesz. Na figyelj te kedves bagyok, akkor ez egy felhívás volt, mégpedig nem keringőre, hanem egy jó kis ivászatra. Tessék megdolgoztatni a csapost. Várja itt a melót, na meg a borravalót. Hát tudjátok, ez így működik.

És közben Toldi Miki barátom is írja, az első kör az enyém, az itt lévő nagyszerű embereknek. Kedves Encsi, a szokásosat kérném, ha kérhetlek. És azt írja, Mókoi Gabesz, nagy pacsi.

És örülök, hogy itt vannak még Dennis szájék is. És az Izzy pedig a következő, a virágok meglocsolva. Ilyen zenékkel a virágjaim pompázni fognak. És kaptam egy gyönyörű képet itt a Viberen is. Kedves Dennis, a nagyon jó munkát végeztetek. Büszke vagyok rátok. Hajrá, Vajkóc!

és egy újabb üzenet drága Toldi Miki barátomtól, aki azt írja, haszta, mindennek ott van a helye, ahol kell, ez igen, mint mindig természetesen. Azt írja Mikikém, haszta, ezt tetszik, imádom, nincs mese, erre születtél barátom. Mikikém, köszönöm a kedves szavakat, de tudod, csak annyit szoktam mondani, én csak mókolgatok. Van, amikor összejön, van, amikor nem.

és kettes magja kezdve nem más, mint a Southside Spinners és a Last Track. Kettes Hódi Imi barátunknak a kérésére, hiszen azt kérdezte, Gabi, lehet kérni? Én meg erre, Ibikém, ha megvan, hát megvolt.

És kedves éjjeli vagyok, itt a vége, fuss el véle! Ezzel a tekkel szeretném megköszönni az elmúlt két óra megtisztelő füleit. Mary Go Wild és a Grooveyard. Az egyik hatalmas kedvencem, ha már 2000-es évek. Ódíminek köszönöm ezt a nagyszerű dalválasztás vagy kérést. Végére egy azért így megalapozta, hogy elguruljon az a bizonyos gyógyszer. Minden kedves üzenetírónak nagyon szépen köszönöm a mai részvételt. Aki melózik, annak kitartást. Aki az autó DJ-vel marad, annak további jó szórakozást. És ahogy szoktam mondani, legetek jók, maradjatok szobatiszták. Studio szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Velem majd valamikor jövő héten találkozhattok. Legetek szuperek. Sziasztok, sziasztok, ciao.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
1: Ez
0: a Super DJ Rádió.
2: Super DJ Rádió.

Adam Oida.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.